És akkor itt az idő, hogy belevágjunk augusztus utolsó hetébe. Való igaz, hogy marad még belőle egy kicsit darabka jövő hétre, hétfőre, és aztán vége. De a lényeg az, hogy igen, lassacskán arra készülhetünk, hogy búcsúztassuk a nyarat, kalendárium szempontból mindenképpen, aztán csillagászati szempontból majd meglátjuk, ahogy azt is, hogy a vénasszonyok nyara mivel kecsegtet idén 2026-ban. A szokásos jó kívánság ezúttal is, ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas, hétfőjük elviselhető.

The Buzz és Wonder Where You Are. Hétfő augusztus 24-e, 7 perccel járunk 6 óra után. Bertalan nevű hallgatóinkat köszöntjük. Nem túlságosan gyakori név, pedig volt idő, amikor ez népszerűbb volt. Nézem, hogy ezen a napon tört ki a Vezúv, időszámításunk szerint 79-ben, és tette a földdel egyenlővé Pompeit és Herculaneumot. 20 000-en vesztek oda, amikor ez megtörtént, és a kihűlt láva eredeti formájában őrizte meg a két várost, a rosszban a jót keresve ezzel felbecsülhetetlen mértékben járult hozzá a római kori élet megismeréséhez, hiszen ott nem lehetett hamisítani, így átalakítani, javítani, ha valami nem tetszett, akkor azt kiköszörülni, nem. Ahogy volt akkoriban az élet, és az időszámításunk után, úgy 79-ben, a láva azt úgy megörökítette, szóval tényleg, úgy fura belegondolni, nem véletlenül, hogy úgy felkeltette a tudósok érdeklődését, és nem csak a művészeket is, hiszen számtalan olyan mű született, akár írott, akár mondjuk zenélt formában, hangjegyekkel leírva, ami kötődik ehhez az eseményhez. Itt van például a 2013-as Bastille-dal, a Pompeii. Jó reggelt!

I Still Miss You énekelt a DJ Project, 6 óra után járunk 16 perccel. Hát megy tovább a nyár, bár azért nem lesz az a forróság, ami volt például, mikor is? Pénteken? Hát valami hihetetlen. De amúgy nem voltam itt a hétvégén, de ahogy hallottam, hogy itt is tényleg forróság volt. Hát hideg nem lesz a következő napokban sem, viszont főleg a hét közepére eléggé mérsékeltnek mondható csúcsértékek lesznek itt a társaságunkban. Nem kezdjük rosszul a hetet. Mondhatni, szinte zavartalan napsütés, lesznek azért felhők, de inkább a nap második felében. 29 Celsius fokra számíthatunk, és estig csapadék nem nagyon várható. Viszont a holnapi, és főleg a holnap utáni nap, tehát a keddi és főleg a szerda meglehetősen változékonynak ígérkezik. Alacsonyabb hőértékekkel 24-28 Celsius fok. Jobbára felhőség volt, és igen, csapadékra van kilátás. Nem túl nagy a valószínűsége a holnapi napon, inkább a nap második felében estére igen lehet, hogy jönnek az esőfelhők, és itt is lesznek velünk szerdán szinte egész nap. Aztán, ha minden jól megy, akkor csütörtöktől, bár azért marad némi instabilitás, mindenképpen javul az idő, már több napsütésben is lesz részünk, és a hőértékek is így szépen lassan elkezdnek emelkedni, vissza ott, ahol mostanság járnak, 26 fok csütörtökre, 27 péntekre. A szombati nap az pedig igen, igazi vérbeli nyári napnak ígérkezik, tényleg kék éggel, sok napsütéssel, 30 Celsius fokkal. Aztán, hogy vasárnap lesz eső vagy sem, a jelenlegi prognózis szerint igen, de ez még azért addig változhat. Sokak számára tehát akkor lassacskán befejeződik a nyaralás, a vakáció is. Jó, mondjuk az még lesz egy ráadás szeptemberben. Az anyaországban ott másképp van, ott szeptember 1 az iskolakezdés, ha tetszik, ha nem. Addig örüljünk a vakációnak. Madonna, Holiday, 6 óra 18 perckor. Jó reggelt!

Veled elrepülnék, Kökény Attila és Rakoncai Viktor közös dalát hallhattuk, 6 óra után járunk 28 perccel, Windows 95. Hát lehet, hogy a fiatalabbaknak ez semmit nem mond, de anno azok számára, akik tényleg úgy elkezdtek Isten igazából számítógépen akár dolgozni, vagy játszani, vagy használni bármire is, hát a Windows 95 az sok szempontból úttörő volt. Viszont behozta a kék halált. Ezt a kifejezést is, amit három gomb egyszerű lenyomásával lehetett korrigálni, vagyis újraindítása, Ctrl-Alt-Delete. És csak azért említettem meg, mert 1995-ben épp ezen a napon, augusztus 24-én mutatták be, hogy wow, Windows ez már nem 3.1-es, itt már olyan, hogy van desktopja, és akkor rákattintasz az ablakocskákra, és már is indul a program, tehát nem kódolva kellett ott C2.backslash, stb. Dir per page, stb. De elég komplikált volt. De minden előtted volt. Egy icike-picike bibi volt ezzel a Windows 95-tel, bármilyen újító szándékkal is érkezett, hozta a kék halált, és ciki vagy sem, de a sajtó előtti hivatalos bemutatón pont úgy lefagyott, ahogy azt mi a későbbiekben sokszor megtapasztaltuk, hogy túlterheltük, vagy megy a program, és egyszerűen csak lefagy minden, kékké válik a képernyő, ezért is nevezték kék halálnak, amit, mint korábban is említettem, egyféleképpen lehetett korrigálni. Van három billentyű, egyszerre kell lenyomni mind a hármat, vagy ha nem úgy sorrendben, hogy Ctrl-Alt-Delete, és akkor indul újra a gép. Hát ezzel lett híres, vagy talán inkább hírhett a Windows 95-ös. Aztán jóval később jött állítólag a legstabilabb, mindmáig a legstabilabb Windows, ami valaha létezett, az XP. Én azt például kiváltképp nagyon kedveltem. Kár, hogy már nincs. Most már csak egy csodára van szükségünk. All I Need Is A Miracle, énekel a Mike and the Mechanics. Fél hét van, és hétfő. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója. A Becker. Minden reggel Csabával.

Valahol itt énekelt a Bagosi Brothers Company, és a hírekben minden bizonnyal fognak erről hallani, de talán nem árt már most tudni, hogy a mai napon este 9 óra után kezdődik a szúnyogirtás ismétlése, amennyiben az időjárási feltételek megfelelnek a hidegködös módszerrel történő harmadik akcióhoz, ami pedig az érintett helyszíneket érinti. Nos, Szejkefürdőn kezd a szakcég este 9-kor, majd a következő helyszíneken Városi Strand, Városi Park, játszóterek Csereház, Betlen és Budvárnegyed zöldövezetei, Tábornegyedi piac környéke, Rákóczi Ferenc utcai vásártér, a Nagyküküllő partja, több hídszakaszon egyébként, az Árpád-patak és csatornái, valamint a Berde Mózes utcai gyűjtőcsatorna térsége. Ugyanakkor kérik a lakosságot, hogy a munkálatok idején legyenek körültekintők, kerüljék a kezelt területeket, és figyeljenek a gyermekekre, a háziállatokra és a kint hagyott tárgyakra.

Elijah is deep down, elok, 6 óra 47 perc van, sokak számára még nagyon korán, a pékek számára meg nagyon késő már. Azt hiszem, hogy a Weckernél már csak a pékek kelnek korábban, hiszen ha azt akarjuk, hogy mondjuk a 6 órára menjünk dolgozni, és szeretnénk, ha nem is feltétlenül kenyere, de esetleg valami perecet vagy péksüteményt venni, hát ahhoz valakinek tényleg korán kell kelnie, vagy a tésztát oda tenni, hogy tagadjon, mondjuk éjjel 1-2 körül. Szóval nem könnyű mesterség a pékmesterség, úgyhogy kalap, kalap emelés előttük. Bakerman, a pék. Laidback dalát halljuk. Jó reggelt!

Miley Cyrus, 2023-ban a Csapon is ez jött ki, a Flowers című dal, tényleg népszerű volt. 4,5 perc választ el 7 órától, zárjuk a Wecker első óráját azzal a dallal, amely az életünkről szól. Olyan, amilyen. Mindegy, akkor is a miénk. Hát ilyen az életünk, this is our life. 7-kor jönnek a hírek.

0: szúnyogírtás lesz ma este. Ismét sztrájk jöhet. Győzött a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Elutasítja a közalkalmazotti bértörvény tervezetének legújabb változatát a Sanitas szakszervezet, és arra kéri a parlamenti pártokat, hogy ne szavazzák meg a jogszabályt. A szakszervezet szerint a tervezet nem oldja meg az egészségügyi és szociális ágazat problémáit, és a reformok helyett elsősorban a költségvetési kiadások korlátozására összpontosít. A tervezet miatt a nyugdíjpénztárak dolgozói, valamint a bírósági és ügyészségi jegyzők is tiltakoznak. Miközben a volt kormánykoalíció vezetői a héten ismét egyeztetnek Nikus Ordán államfővel, a Sanitas pedig jelezte, az egészségügyi sztrájkot csak felfüggesztették, nem zárták le. Újra megnyitják a roncsprogramot, miután a korábban lefoglalt, de végül fel nem használt utalványok értékét újraosztja a Környezetvédelmi Minisztérium. Diana Buzo Jánu ügyvivő miniszter szerint valamennyi jármű kategóriában, így a belső égésű, a hibrid, a plug-in hibrid és az elektromos autók, valamint a motorkerékpárok esetében is újra lehet majd pályázni. A motorkerékpárokra felszabaduló összeget jelenleg mintegy 3 millió lejre becsülik, a pontos keretet azonban a napokban véglegesítik. Megismétlik ma a szúnyogírtást a város területén, amennyiben az időjárás megfelelő lesz. A hidegködös módszerrel történő harmadik akció 21 óra után kezdődik a Szejkefürdőn, majd a következő helyszíneken dolgoznak. Városi strand, városi park, a játszóterek, Csereház, Betlen és Budvár negyed zöldövezetei, a táborlakótelepi piac környéke, a második Rákóczi-Ferenc utcai vásártér, a nagy kükülő partja a hidak mellett, az Árpád-patak és csatornái, valamint a Berde-Mózes utcai gyűjtőcsatorna térsége. Arra kérik a lakókat, hogy a szúnyogírtás ideje alatt legyenek körültekintők, kerüljék a kezelt területeket és figyeljenek a gyermekekre, háziállatokra és a kint hagyott tárgyakra. Felkészülési mérkőzés játszott a VSK Székelyudvarhely futszál csapata. A hétvégén a marosvásárhelyi VSK-t fogadta a sportcsarnokban. Az első félidőben 1-1 volt az eredmény, a második játék részben vezetett a hazai csapat, majd a vendégek fordítottak és 4-2-re húztak el. Jakab Zoltán együttese két gólos hátrányból egyenlíteni tudott, majd a győztes találatot is sikerült megszereznie az utolsó percben, így 5-4-re megnyerte a tesztmeccset. A gólokat Boga Bence, Bálint Patrik, Tankó Levente, Bíró Attila és Hadnagy István szerezték. Súlyos vereséggel kezdett a Vasas Femina a női labdarúgó szuperligában. A Székelyudvarhelyi együttes tegnap délben hazai pályán az alapszakasz első fordulójában a Sétatéri stadionban fogadta a Temesvári Politechniká csapatát, a találkozót a vendégek nyerték 14-0-ra. Ma meleg, napsütéses, nyárias időjárásunk lesz, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Tomorrow and Together, Chasing That Feeling, 7 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában. Igazából a nyárból, az augusztusi nyárból egy hét maradt hátra, de két hétfő. Ugyanis ezt a hónapot pontosan egy hét múlva, jövő héten hétkezdéssel fogjuk zárni, bármilyen fura. A mai napon Bertalan hallgatóinkat, nevi hallgatóinkat köszöntjük. Amúgy ez a nap, bármilyen furán is hangzik, a néphagyomány szerint sokfelé az ősz kezdő napjának van elkönyvelve. Számos hiedelem és szokás is fűződik hozzá. És időjárás rámutató napnak mondják már, ami az őszt illeti. Állítólag, amilyen az idő Bertalan napján, olyan lesz az ősz. Ha megrázza a szakállát Bertalan, azaz zivatar lesz a mai napon, akkor majd ha eljön a tél, sok hó és jég várható. És ha minden igaz, ma van Ukrajna nemzeti ünnepe is, hát túl sokat nincs, mit ünnepeljenek. Egy ország, amely háborúban áll, az kemény. És itt van a szomszédban ráadásul. Na, hát ez van, az élet megy tovább. Aggodalomra. Hát lenne ok, de hagyjuk, tegyük félre picikét a gondokat. Hadd szóljon a Wecker dala. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
3: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csap le a cson nélküli sertésnyakkal rajra 100 gramonként 1,99 baniért. Az 1,8 literes Zuzu fogyasztási tejre 9,49 baniért. És a 350 grammos kombinó paradicsomszószra tésztához 6,59 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
5: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
4: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
5: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
6: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
7: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
8: Pizza?
9: Ham!
8: Burger?
9: Ham!
8: Napi menü?
9: Ham!
8: Girosz?
9: Ham!
8: Éhes vagy?
9: Ham! Kattalj rá a kajára!
10: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

Little Me énekelt a Little Mix. 7 óra után járunk 19 perccel. A mai nap sem marad a lapszemle nélkül. 7:30 tájéken a Hargita Népe mai lapszámából szemlézünk néhány cikket. Addig is hadd említsük meg, kik születtek ezen a napon. Bár az arcát sose láttuk, a szerep, amit eljátszott az, hát lehet, hogy elcsépelt szó, de itt tényleg ikonikusnak mondható. Kenny Baker angol színészről van szó, aki 1934-ben született, és nem tudom, hogy ha az összesben, de az az érzésem, hogy ha csak a 9 csillagok háborúja filmet nézzük, hogy mindegyikben benne volt, ugyanis ő játszotta el az aranyszínű robot C-3PO-nak a szerepét. És 38 évet tölt a mai napon Rupert Grint, angol, immár csak volt gyerekszínész, a Harry Potter filmekben Ron alakítója. Ha, 38 év? Hát már ő sem fiatal gyerek, hiszen gyerekként ismertük meg, sőt, akik vele egykorúak elmondhatják, hogy vele együtt nőttem fel. Na, majd persze a Harry Potter filmekkel is. Isten éltesse őt, és hát nyilván mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek.

Garda és Rainer, Sandon Woods és Loco. Fogalmazzunk szépen, fordítsuk elegánsan, mondjuk csak annyit, hogy lökött. Is lehetne ezt fordítani. 5 perc választál fél 8-tól, igen, ígértem, hogy lesz lapszemle, és az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó, tényleg lesz.

Nicole Scherzinger, Don't Hold Your Breath. 4 perccel járunk 7:30 után, most már tényleg jöhet a lapszemle. A Hargita népe mai lapszámából 3 cikket emelünk ki. A címlap sztori egy sikertelen csúcstámadásról szól, amelyet hát egy újabb nagy kihívás követ. Sánta Szénia jóvoltából. Idézőjelbe van téve, a főcím így szól, hogy feladni egy csúcsot nem szégyen, hanem bátorság. Egy hónappal ezelőtt indult útnak a csíkszeredai születésű Sánta Szénia, hogy megmássza a Kirgisztán, Kazahsztán és Kína határán emelkedő Kantengri 7010 méter magas csúcsát. A sikeresen teljesített akklimatizációs körök után megváltozott az időjárás, a nagy havazás és a folyamatos lavina veszély meghiúsította a csúcs elérését. A hegymászó következő kihívása a Himalájában található 8167 méter magas Daulagiri csúcs lesz. Egyre erősebb a mezőny a zenei tehetségkutatón. A 14. Siculus Fesztiválról írnak, és azt olvashatjuk, hogy nagy sikerrel, telt házzal és dübörgő magyar dalokkal zajlott a hétvégén a 14. Siculus Fesztivál a Székelyudvarhelyi Városi Parkban. Az erdélyi zenekaroknak bemutatkozási lehetőséget biztosító tehetségkutató évről évre erősebb mezőnyt vonultat fel, és már az egész régió közönségét és zenészeit is megszólítja. És egy kis sport, hát van több minden, de ami hozzánk kötődik, az a kézilabda. Ígéretesen alakul az udvarhelyi kézilabdások felkészülése, elvárásokon felül teljesítettek címmel. Írnak arról, hogy jól sikerült az új idényre készülő VSK Székelyudvarhelyi férfi kézilabda csapatának első 3 edzőmérkőzése. Palatka Barna vezető edző szerint a pályán látottak minden várakozását felülmúlták. A 4 új játékossal megerősített keret összeszokása is jó ütemben halad, a következő hetekben pedig már a taktikai munka kerül előtérbe, olvashatjuk a Hargita népe mai lapszámában.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fehér szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1 lej 39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Post Malone és The Jacket, Tetszel, I Like You. 6 perc választán 8 órától két darmig belefér, de Beckernek a második órájába, illetve annak végére. Az egyik az életről szól, Zivertól, Life. 8-kor jönnek a hírek.

0: szúnyogírtás lesz ma este. Ismét sztrájk jöhet. Győzött a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Elutasítja a közalkalmazotti bértörvény tervezetének legújabb változatát a Sanitas szakszervezet, és arra kéri a parlamenti pártokat, hogy ne szavazzák meg a jogszabályt. A szakszervezet szerint a tervezet nem oldja meg az egészségügyi és szociális ágazat problémáit, és a reformok helyett elsősorban a költségvetési kiadások korlátozására összpontosít. A tervezet miatt a nyugdíjpénztárak dolgozói, valamint a bírósági és ügyészségi jegyzők is tiltakoznak. Miközben a volt kormánykoalíció vezetői a héten ismét egyeztetnek Nikus Ordán államfővel, a Sanitas pedig jelezte, az egészségügyi sztrájkot csak felfüggesztették, nem zárták le. Újra megnyitják a roncs programot, miután a korábban lefoglalt, de végül fel nem használt utalványok értékét újraosztja a Környezetvédelmi Minisztérium. Diana Buzoyanu ügyvivő miniszter szerint valamennyi jármű kategóriában, így a belső égésű, a hibrid, a plug-in hibrid és az elektromos autók, valamint a motorkerékpárok esetében is újra lehet majd pályázni. A motorkerékpárokra felszabaduló összeget jelenleg mintegy 3 millió lejre becsülik, a pontos keretet azonban a napokban véglegesítik. Megismétlik ma a szúnyogírtást a város területén, amennyiben az időjárás megfelelő lesz. A hidegködös módszerrel történő harmadik akció 21 óra után kezdődik a Szejkefürdőn, majd a következő helyszíneken dolgoznak. Városi strand, városi park, a játszóterek, Csereház, Betlen és Budvár negyed zöldövezetei, a táborlakótelepi piac környéke, a II. Rákóczi-Ferenc utcai vásártér, a Nagyküküllő partja a hidak mellett, az Árpád-patak és csatornái, valamint a Berde-Mózes utcai gyűjtőcsatorna térsége. Arra kérik a lakókat, hogy a szúnyogírtás ideje alatt legyenek körültekintők, kerüljék a kezelt területeket és figyeljenek a gyermekekre, házi állatokra és a kint hagyott tárgyakra. Felkészülési mérkőzést játszott a VSK Székelyudvarhely futszál csapata. A hétvégén a marosvásárhelyi VSK-t fogadta a sportcsarnokban. Az első félidőben 1-1 volt az eredmény, a második játék részben vezetett a hazai csapat, majd a vendégek fordítottak és 4-2-re húztak el. Jakab Zoltán együttese 2 gólos hátrányból egyenlíteni tudott, majd a győztes találatot is sikerült megszereznie az utolsó percben, így 5-4-re megnyerte a tesztmeccset. A gólokat Boga Bence, Bálint Patrik, Tankó Levente, Bíró Attila és Hadnagy István szerezték. Súlyos vereséggel kezdett a Vasas Femina a női labdarúgó szuperligában. A székelyudvarhelyi együttes tegnap délben hazai pályán az alapszakasz első fordulójában a Sétatéri stadionban fogadta a temesvári politechnikai csapatát, a találkozót a vendégek nyerték 14-0-ra. Ma meleg, napsütéses, nyárias időjárásunk lesz, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csap le a cso nélküli sertésnyakkarajra 100 gramonként 1,99 baniért. Az 1,8 literes Zuzu fogyasztási tejre 9,49 baniért. És a 350 grammos kombinó paradicsomszószra tésztához 6,59 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskola kezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskola kezdéshez.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
5: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkas Lakány. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkas Lakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
9: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: És akkor hétfőn reggel 8 óra után 18 perccel adjuk ki a jelszót, vagy a jelmondatot, hogy irány a kompetencia. Tulajdonképpen erről beszélünk, aztán, hogy ez pontosan mit jelent, hát azért van itt vendégem Pálfi Kinga, partner projekt koordinátor, mert hogy a Kompass projekt és képzési programokról beszélgetünk, hogy ez mifán terem, mert ez így valószínűleg nem sokat árul el hallgatóinknak, de hát most megtudhatják a részleteket. Köszöntelek, szia Kinga!
1: Szervusz Csaba, köszöntöm a hallgatókat!
0: Nagyon aktuális, hiszen ezen a héten csütörtökön már indul.
1: Így van, így van. De egy képzésünk ki már indul, viszont nem csak egy képzésről van szó, hiszen ez a nagyon-nagyon hangzatos név mögött tulajdonképpen három kis csapat áll, akik két évvel ezelőtt megírtak egy uniós pályázatot, megpályázták és megpróbáltak forrásokat szerezni annak érdekében, hogy Udvarhely szék egy picit jobban fejlődjön.
0: Na de hogy milyen területen, mert
1: abszolút.
0: Amikor ilyen pénzeket adnak, akkor van egy cél, hogy ezen a így területen van. Kéne picikét előre lépni, így, úgy, amúgy.
1: Így van, és a névben már benne van, hogy mi a cél, az az, hogy az általános több területen kompetenciáink fejlődjenek. Azt már tudjuk, hogy nem a lexikális tudás a fontos manapság, hiszen bárki, akinek egy okostelefonja van, már ChatGPT-vel, de már nem a Google a barátunk, hanem a ChatGPT vagy a Claude, de már a lexikális tudásnak nincs nagy értéke. Viszont nagyon-nagyon nagy értéke kezd lenni annak, hogy kompetensek vagyunk-e, hogy tudjuk-e, hogy az információt honnan gyűjtsük össze, meg tudjuk-e ismerni azt, hogy például hogy működik egy számítógép, és akkor már szinte mindegy, hogy milyen márkájú számítógép, gép, vagy milyen egyéb kütyüt kapunk, mert fogjuk tudni használni. Hogyha például a szövegszerkesztést megértjük, hogy hogyan történik, mik az elvei, mi mentén működik tulajdonképpen, akkor már mindegy, hogy egy Word dokumentum, egy Microsoft, vagy egy Google dokumentumban fogunk dolgozni, vagy ki tudja, mit hoz még a jövő. A projektnek pont ez a célja, hogy ne lexikális tudást adjon át, hanem olyan kompetenciákat, olyan alapismereteket próbáljon az emberekben elültetni magocskákként, amiknek eredményeképpen tulajdonképpen versenyképesek tudunk maradni. Mert a technológia nagyon-nagyon fejlődik, és az emberi alapok, alapértékek, azok egyre felerősödnek, és egyre fontosabbá válik, hogy nem mesterséges intelligencia kreálta szöveg, tudás jelenjen meg, hanem az emberi része mindenkinek, az individuumnak, de ugyanígy a technikai tudásban is tudjunk lépést tartani, mert hogyha nem, akkor teljesen mindegy, hogy milyen területen dolgozunk, de óhatatlanul a technológiai fejlődésekkel a környékbeli országok, legalább, de lehet, hogy a környékbeli települések is, lásd Kolozsvár, nagyon el fog haladni, és akkor kis régióként erős az esélye annak, hogy lemaradjunk. Úgyhogy a célja az ennek a projektnek tulajdonképpen, amit a Civitas Alapítvány, a Hargita Business Center és az Exár Egyesület közösen pályázott meg, hogy segítsük a környezetünkben élő alkalmazásban lévő embereket, hogy meg tudják tartani a versenyképességüket tulajdonképpen a munkaerőpiacon.
0: Akkor ők is a célközönség. Nyilván így gondolom, van. Ez bárki számára, aki úgy érzi, hogy szüksége van ilyesmire.
1: Egyébként is fontos fejlődni. A projekten, akiket tudunk támogatni, azok az alkalmazásban lévő 18 és 65 év közöttiek. Tehát ugye, aki nem ért el a nyugdíjas kort, de már az iskola padjai közül kikerült, és alkalmazotti munkaviszonyban van. Tehát ez a munkaerőpiacon való készségeknek az elsajátítása, hogy gazdaságilag egy picit tudjunk jobbak lenni, sőt, napról napra tudjunk jobbak lenni, hogy tudjuk megőrizni a versenyképességünket, és tudjuk, hogy ez ma mennyire fontos.
0: Igen, mondjuk egy olyan nyugdíj előtt álló, na még néhány évet valahogy bírja ki ezzel a mai rohamosan fejlődő technikával, és egy 18 éves kicsit távol áll egymástól. Számítotok arra, hogy...
1: Igen, és nem. Érdekes módon. Igen, pont így van, viszont ugye a képzéseink annyira dinamikusan vannak felépítve, főleg ugye, hogy vannak nem akkreditált képzések, vannak akkreditált, tehát a munkaminisztérium által akkreditált oklevelet kiadó képzéseink, és vannak a nem akkreditált, amit mi rakunk össze a szakemberekkel, és azok keretén belül nagyon flexibilisen tudunk mozogni, és személyspecifikussá tenni. Mindig felmérjük azt, hogy ki milyen tudással érkezik, de ha például egy időmenedzsment képzésre gondolok, ott a nyugdíjkor előtt állónál is, meg a 18 évesnél is valószínűleg, hogy ugyanazok a nehézségek merülnek fel abban, hogy hogyan prioritizálja a számára fontos dolgokat. Hogy hogyan ültesse gyakorlatba például azt, hogy nemet mond olyan dolgokra, amikre tudja, hogy nem lesz ideje. mert ugye belecsúszunk abba a csapdába, hogy óna, léci, léci, na jó, na, de már amikor kimondjuk, hogy na jó, na, tudjuk, hogy nem lesz időnk, hogy nem fogjuk időben megcsinálni, keresztül kellessünk önmagunkon azért, hogy mégis csináljuk meg, és ezt mind késéssel, és ebből ugye senki nem jön kinyertesként. Én sem, aki igent mondtam egy olyanra, amire nemet kellett volna, és az sem, akinek igent mondtam, hiszen ő is csúszni fog a saját projektjével, mert késni fog miattam. És ebben viszont nagyon-nagyon hasonlítunk, függetlenül attól, hogy hány évesek vagyunk.
0: Itt több képzésről beszélünk, ugye?
1: Így van.
0: Lehet
1: így van.
0: Jelentkezni még amúgy?
1: Abszolút. Két képzésünk indul az egyik augusztus végén, úgy, ahogy mondtad, csütörtökön indul a digitális alapkompetencia képzésünk. Ebben ez egy 80 órás képzés, egy picit soknak tűnik, de nagyon hamar leszokott járni. Általában délután, tehát csütörtök pénteken délután és szombat délelőtt tartjuk, hiszen ugye alkalmazásban lévő emberekről beszélünk, és nagyon-nagyon sok mindent magába foglal ez a 80 óra. Nem ez a tipikus ECDL típusú képzés, mert kompetenciára épít. Tehát nem Wordot tanulunk, hanem szövegszerkesztést. Nem Excel tanulunk, hanem táblázatkezelést. De emellett például a gisehul.ro-ba bejelentkezik mindenki, és biztatjuk arra, hogy online intézze az összes ilyen hivatali ügyeit.
0: Azt szerintem tanítani kéne az iskolában.
1: Abszolút. Szerintünk is, és ezért is van benne a képzésben. De ugyanígy van a prezentációkészítés, egy kicsi mesterséges intelligencia, nagyon-nagyon fontos a kiberbiztonság. Ez is nagyon-nagyon idegenül hangzik, de hogyha azt mondom, hogy hányunkat verték át egy WhatsApp üzenettel, vagy feltörték a Facebook fiókunkat, kaptunk gyanús üzenetet, és hívott a bank, stb., akkor már is nagy értelmet nyer az, hogy megtanuljuk, hogy mi a kétlépéses biztonsági azonosítás, hol milyen adatokat adhatunk meg, mit jelent az online banking, mi az, ami biztonságos, mi az, amivel vigyázni kell.
0: Mi az, ami gyanús esetleg.
1: Pontosan, mik azok a jelek, mert ezek a jelek nem változnak. A technika, a módszertan, azt tudjuk, hogy folyamatosan változik, de maga a jel az mindig ott lesz, amikor valamilyen személyes adatot kell megadni, stb. Tehát ezek is benne vannak a képzésbe, de ugyanúgy a Canvát, a mesterséges intelligencia és mondjuk egy keresztelői plakátnak az elkészítése, egy szülinapi meghívó, ha nem is munkahelyi környezetben, de személyes vonatkozásban is nagyon-nagyon sok minden felhasználható ebből a képzésből. Úgyhogy szeretett, nem azokat, tehát hogy nem az, hogy hogyan kell bekapcsolni a számítógépet, és mi a hard, és mi a soft, tehát hogy nem erről lesz szó, hanem sokkal életszagúbb, sokkal gyakorlatiasabb, sokkal izgalmasabb.
0: A hétköznapi életben használt vagy felhasználható
1: technológiai kompetenciákat, tudásokat szeretnénk átadni ezen képzés keretén belül. A másik képzésünk, ami szeptember utolsó hétvégéjén indul, az az időmenedzsment képzés. És erről is órákat lehetne mesélni, ugye, ahogy említettem, hogy az egyik alapja az az, hogy hogyan mondj nemet arra, amire tudod, hogy nem lesz időd, azért, hogy legyen időd igent mondani azokra a dolgokra, amikben jó vagy, és amelyik a te dolgod tulajdonképpen. De nem csak erről van szó, és itt megint a 18 és a 60 éves valószínűleg, hogy hasonló problémákkal küzd, hogyan tudjon prioritizálni, egyáltalán mik azok a belső gátak, mik azok a belső berögződések, társadalmilag, kulturálisan és nevelésünkből hozott elvárások, amiknek próbálunk megfelelni, és nem feltétlenül önmagunk és a saját aktuális életünk szerint lépkedünk a mindennapokba. Nos, erről szól az időmenet.

0: amiket szokásra tudok alakítani a következő egy hónapban.
1: Akkor ez azokhoz szól, akiknek úgymond sosincs ideje semmire?
0: Igen, elsősorban nekik. Abszolút.
1: Naponta halljuk ezt.
0: Így van, hogy nincs időm, hogy ó, olyan jó lenne sportolni, olyan jó lenne
1: de nincs időm,
0: olvasni,
1: van.
0: Olyan jó lenne zenét hallgatni, stb., de nincs időm. Igen, elsősorban nekik szól, de nem csak nekik. Szól olyan személyeknek is, akik a munkájukból kifolyólag nagyon elfoglaltak.
1: Ja.
0: Nagyon sok elvárásnak kell megfelelniük.
1: Kevés a szabad ideig, akkor.
0: Abszolút, és érzik, hogy locsan. De hogy a munkahelyi környezetben is érzik, hogy locsan, és egyszerűen, hogy nem érik utol magukat, nekik is szól ez a képzés. Illetve olyanoknak is szól, akik azt érzik, hogy többet szeretnének kihozni magukból, de elakadtak, és akkor megnéznék, hogy tudnának-e még valamit tenni ennek érdekében. Nagy előny ugye, hogy ezekbe a képzésekbe nekik most csak az idejüket kell belefektetni, a pénzüket nem, hiszen a projekt maga az, amit megpályáztunk közösen, az arról szól, hogy számukra ez egy ingyenes lehetőség.
1: Dolog.
0: Abszolút, abszolút. Elég nagy pénzeket kérnek el akár egy ilyen 3 hétvégés időmenedzsment workshopért, mert úgy szokták ezeket nevezni, hogy interaktív workshop, úgyhogy mi ezeket szeretnénk biztosítani ilyen formán az udvarhelyszéki alkalmazásban lévő felnőtteknek, hogy éljenek vele, hiszen annyira fontos, hogy ha már kiírták és lehívták ezeket az uniós pályázatokat Románia számára, ne hagyjuk parlagon heverni, és nagyon örülünk, hogyha Kolozsvár, meg Bukarest, meg Temesvár is viszel ezekből a forrásokból, de értékeljük azt, hogy udvarhelyszéken is vannak ilyen lehetőségek, és tényleg ez a pénz itt marad, tehát hogy ez a pénz befektetésként itt marad ennek a közösségnek. Szerintem ennél nagyobb haszon nem is lehet, mert hogyha ez jól épül fel, és ezek az emberek jól tanulják meg, akkor átadják a kollégának, aki nem jött el, elmondja a gyerekének, a szomszédjának, az ismerősének, és akkor tovább terjed a tudás. Uh-huh. Legjobb befektetés szerintem a tudás.
1: Jó, hol lehet jelentkezni, és hogyan?
0: A Civitas alapítványnál lehet jelentkezni, Mihály István kollégánkat kell keresni, mindjárt megnézem a telefonszámát is, de a Mihály...
1: De gondolom rá lehet találni.
0: Abszolút,
1: amúgy.
0: Abszolút. Facebook oldalon is megtalálnak minket, hiszen a kompassz, vagy irány a kompetencia... Hirdetjük is ezeket a képzéseinket, de hogyha a Civitas Alapítványnak a Facebook oldalára mennek, akkor ott is megtalálják, és hogyha felhívják a Civitas Alapítványt, akkor ott Mihály István kollégánk el tudja mondani nagyon-nagyon konkrétan, hogy mik azok a dokumentumok, amikre ugye szükség van annak érdekében, hogy igazolni tudjunk, hogy valósan beleillik a projektprofilba. És ami még nagyon fontos, hogy a Civitasnál lévő kollégák, ők egy ilyen kis... pályaorientáció indítással is segítik ezt az utat. Teszteket végeznek, diszk típusú tesztet is végeznek a résztvevőkkel, szóval nagyon-nagyon színes és szerintem kerek ez a projekt, és nagy lehetőség valaki számára, akinek eddig lehet, hogy volt ideje, de nem volt pénze, úgyhogy akkor most el tud jönni ezekre a képzésekre, vagy aki akár halogatta, játszadozott a gondolattal, hogy fejlődne egy picit, de nem tudta, hogy hogyan, nos hát akkor nektek szól ez
1: volt
0: a felhívás.
1: Volt már ez hasonló korábban?
0: Igen. A projekt a tavaly októberben indult, és a képzések azok januártól, tavaly januártól futnak. Most is aktívan van egy szakácsképzésünk, lesz még a projektmenedzsment képzés, nem akreditált projektmenedzsment képzés, ahol a projekt szemléletet szeretnénk egy picit ugyanúgy kompetenciaként elültetni a résztvevők gondolataiban, de lesz előkönyvelő képzésünk is, lesz digitális biztonság, tehát az kimondottan csak a digitális biztonság is AI összetevővel kapcsolódik, úgyhogy volt már pincérképzésünk, úgyhogy nagyon széles skálán mozgunk és próbálunk, ja igen, román nyelvi kompetencia, kommunikációs román nyelv képzésünk, abból 3 volt, akkora nagy volt az igény rá, hihetetlen, és nagyon örvendünk, hogy ekkora volt az igény rá, mert mutatja ezt, hogy akarnak az emberek fejlődni, és
1: kezdjük
0: akarnak.
1: Belátni, mert volt régebb egy olyan, nem tudom,
0: én
1: milyen
0: tudom,
1: trend, hogy
0: nekem nem kell.
1: Úgyse lesz szükségem rá, pedig, már bocsánat, ott nem árt, sőt, van, amikor igenis szükség van rá, akár egy munkahelynek a megszerzése. Például.
0: Abszolút, abszolút.
1: És
0: de nem csak
1: példa.
0: Abban, igen, de nem csak abban, mert mondom, annyira gyorsan és annyira aktívan fejlődik a világ körülöttünk,

0: hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy a tegnapi, vagy a tavalyi, vagy a 20 évvel ezelőtti tudásból éljünk. Muszáj lépnünk annak érdekében, hogy minden nap egy icipicit jobbak legyünk.
1: Hol zajlanak majd a képzések? Ami azt a kettőt illeti.
0: Aha. A képzések azok mind a kettőt udvarhelyen, és a Panoráma Panziónak a konferencia termében lesznek, vagy a HBC-nél, de ott a Panoráma Panzió konferencia termében lesznek. Amint mondtam, a digitális alapkompetencia képzés esetében csütörtökön délután 4-től 8-ig, pénteken délután 4-től 8-ig, illetve szombaton 9-től 1-ig vannak képzések. Ami az időmenedzsment képzést illeti, az egy tömbösített 40 órás képzés. Pénteken délután 4-től 8-ig, szombaton 9-től 6-ig, és vasárnap 9-től 1-ig. Tehát három ilyen hétvége lesz, amikor ilyen tömbökbe találkoznak majd a résztvevők. Egy ilyen tömb lesz szeptember utolsó hétvégéjén, és kettő tömb lesz október első, illetve harmadik hétvégéjén.
1: A helyek gondolom végesek azért?
0: A helyek végesek. 25 főt tudunk mindenik csoportba felvenni, pont azért, hogy tudjuk megtartani ezt a nagyon interaktív, dinamikus, személyre szabott hangulatot, úgyhogy és nyilván, aki előbb jelentkezik, annak biztos a helye.
1: Hát akkor azt minden hamarabb kéne, ugye? Ingyenes is ráadásul.
0: Így van.
1: Jó, persze az idő is pénzt szokták mondani, de hát az egész arra megy ki, hogy nyerjünk vele időt.
0: Ez egy befektetett, igen, tehát pont azért mondtam, hogy ez egy befektetés. Azok az emberek, akik ide eljönnek, azok tulajdonképpen a saját jövőjükbe és a saját fejlődésükbe fektetnek be. Akkor, amikor ide jelentkeznek.
1: Közben nézem, hogy van-e időnk. Hát olyan 17 percnél járunk. A lényeget nagyjából elmondtuk. Nem tudom, ha bármit még szeretnél hozzátenni. Esetleg bíztatni? Kell bíztatni az embereket amúgy, hogy figyelj! Van időd, a tiéd, csak nem jól használod, nem akarsz nyerni vele kicsit. Kell a noszogatás?
0: Lehet, hogy egy picit kell, de talán sokkal fontosabb, és azért köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, hogy azt vesszük észre, hogy nem mindig jut el az információ azokhoz, akikben egyébként így várják, hogy valahova mehessenek, vagy már rég érlelik ezt a gondolatot, úgyhogy abban nagyon fontos, hogyha esetleg a hallgató nem, de tud valakit, akit ez érdekel, akkor szóljon neki, hogy a Civitásnál vagy a HBC-nél vannak ilyen képzések, lehet jelentkezni, ingyenesek, tényleg vagányak, nagyon figyeltünk arra, hogy kiváló oktatókat szerződtessünk, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy izgalmas is, tartalmas is, és előremutató is legyen ez a képzés, függetlenül attól, hogy melyikre jelentkeznek.
1: Akkor Dióhéjban, tehát akkor most csütörtökön indul a digitális alapkompetenciák fejlesztésével kapcsolatos kurzus, és mondjuk nekem jobban tetszik az időmenedzsment, mert így ezek
0: hát
1: a cuccok így...
0: Szeretettel várunk.
1: Nem panaszkodom, tehát biztos vannak nálam sokkal rosszabb helyzetben. Uh-huh. Van, amikor az időmenedzsment esetleg akár a hanyagság miatt, de ott ha kicsit már rendezed a dolgot, akkor már nem kell neked megmondják, hogy mint te saját magad. Viszont, hogyha valaki tényleg tanácstalan és azt mondja, hogy nem találom a megoldást, akkor ez majd szeptember végén jól emlékszem,
0: így van,
1: hogy
0: így van, szeptember mondtad. Utolsó hétvégéjén indul, és itt ugye az időmenedzsmentnek az egyik legnagyobb kihívója az a motivációnk, ugye az a, szokták mondani, hogy az a motiváció tulajdonképpen az az éjjeli pillangó, aki soha nincs ott, amikor a legjobban kellene, amire a hanyagságot illeti, úgyhogy erre is nagyon jó eszközöket tanítanak egyébként majd a képzők, hogy hogyan tud magad kiszedni abból a
1: kalamajkából.
0: Igen, odázó saját hangulatból.
1: Lehet, hogy túl drasztikus az, igen, a saját börtön az egy kicsit túl, de végül is te saját magad rácsozod körül.
0: Egyébként így van. Amikor nem tudok felkelni reggel, vagy nem tudok fennmaradni este, stb.
1: Igen, és ezen lehet javítani, ráadásul itt kiemeltük, hangsúlyoztuk, itt ingyenes képzésekről van szó.
0: Így van.
1: Az időnket fektetjük be, és na, végre valamit, amit kamatostól visszanyerünk, mert azt nem sajnálják tőlünk.
0: Abszolút,
1: hogy a saját időnket hatványozzuk.
0: És a tudást.
1: Is. És akkor én csak azt tudom mondani, hogy bárki, aki esetleg egy picit érdeklődik, felkeltettük vele az érdeklődését, több megoldás is van, de nekem ami így észben maradt, hogy a Civitas Alapítvány Facebook oldalán, ha máshol nem, itt biztosan megtalálnak minden ezzel kapcsolatos információt.
0: Így van.
1: Parfi Kinga, köszönöm a beszélgetést. Sikeres képzést akkor.
0: Köszönöm nagyon szépen.

0: like music.
1: Sztár reklám. A természet azt teszi, amit akar.
0: Yes!
1: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fehér szőlő kilója 6,99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1,39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve

David Guetta és Beautiful People, gyönyörű emberek. 7 perc választ el 9 órától, sírhatunk most az esőben. Ameddig a dal szól, mert hogy sírás az jöhet, nem ajánlom, de ha nagyon muszáj, akkor oké, jöjjön. Esőre azért még egy picit várni kell, nem túl sokat. Ha holnap délután, este nem is, a szerdai napon biztosan lesz részünk benne, legalábbis a jelenlegi prognózis szerint. Aha, Crying in the Rain.

0: szúnyogírtás lesz ma este. Ismét sztrájk jöhet. Győzött a futsal csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Elutasítja a közalkalmazotti bértörvény tervezetének legújabb változatát a Sanitas szakszervezet, és arra kéri a parlamenti pártokat, hogy ne szavazzák meg a jogszabályt. A szakszervezet szerint a tervezet nem oldja meg az egészségügyi és szociális ágazat problémáit, és a reformok helyett elsősorban a költségvetési kiadások korlátozására összpontosít. A tervezet miatt a nyugdíjpénztárak dolgozói, valamint a bírósági és ügyészségi jegyzők is tiltakoznak. Miközben a volt kormánykoalíció vezetői a héten ismét egyeztetnek Nikus Ordán államfővel, a Sanitas pedig jelezte, az egészségügyi sztrájkot csak felfüggesztették, nem zárták le. Újra megnyitják a roncsprogramot, miután a korábban lefoglalt, de végül fel nem használt utalványok értékét újraosztja a Környezetvédelmi Minisztérium. Diana Buzoianu ügyvivő miniszter szerint valamennyi jármű kategóriában, így a belső égésű, a hibrid, a plug-in hibrid és az elektromos autók, valamint a motorkerékpárok esetében is újra lehet majd pályázni. A motorkerékpárokra felszabaduló összeget jelenleg mintegy 3 millió lejre becsülik, a pontos keretet azonban a napokban véglegesítik. Megismétlik ma a szúnyogírtást a város területén, amennyiben az időjárás megfelelő lesz. A hidegködös módszerrel történő harmadik akció 21 óra után kezdődik a Szejkefürdőn, majd a következő helyszíneken dolgoznak. Városi strand, városi park, a játszóterek, Csereház, Betlen és Budvár negyed zöldövezetei, a táborlakótelepi piac környéke, a II. Rákóczi-Ferenc utcai vásártér, a nagy kükülő partja a hidak mellett, az Árpád-patak és csatornái, valamint a Berde-Mózes utcai gyűjtőcsatorna térsége. Arra kérik a lakókat, hogy a szúnyogírtás ideje alatt legyenek körültekintők, kerüljék a kezelt területeket és figyeljenek a gyermekekre, házi állatokra és a kint hagyott tárgyakra. Felkészülési mérkőzést játszott a VSK Székelyudvarhely futsal csapata. A hétvégén a marosvásárhelyi VSK-t fogadta a sportcsarnokban. Az első félidőben 1-1 volt az eredmény, a második játék részben vezetett a hazai csapat, majd a vendégek fordítottak és 4-2-re húztak el. Jakab Zoltán együttese két gólos hátrányból egyenlíteni tudott, majd a győztes találatot is sikerült megszereznie az utolsó percben, így 5-4-re megnyerte a tesztmeccset. A gólokat Boga Bence, Bálint Patrik, Tankó Levente, Bíró Attila és Hadnagy István szerezték. Súlyos vereséggel kezdett a Vasas Femina a női labdarúgó szuperligában. A Székelyudvarhelyi együttes tegnap délben hazai pályán az alapszakasz első fordulójában a Sétatéri stadionban fogadta a Temesvári Politechnika csapatát, a találkozót a vendégek nyerték 14-0-ra. Ma meleg, napsütéses, nyárias időjárásunk lesz, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Belédesek Falling Into You, David Guetta, Rita Ora és Benson Boone. 9 perccel járunk 9 óra után. Újabb órát nyitunk a Vekkerből, több lesz a mai napon, mint úgy általában. Adj valamit! Tolmácsolom Keresztes Ildikó kérését.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csap le a cső nélküli sertésnyakkarajra 100 gramonként 1,99 baniért. Az 1,8 literes Zuzu fogyasztási tejre 9,49 baniért. És a 350 grammos kombinó paradicsomszószra tésztához 6,59 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
4: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki szenes napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
11: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
12: Reklámot hallottak.

Marshmallow és a Nemari barátok, azaz Friends. 9 óra után járunk 20 perccel. Hétfő van, augusztus 24-e. 78 évet tölt a mai napon Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző, előadóművész és zenei producer, a 20. 21. századi elektronikus zene iránymutató egyénisége és egyik legkreatívabb alkotója, az ambient és a new age zene úttörője, aki emellett még számos stílusban is maradandót alkotott. A sok évtizeden át tartó pályája során folyton meg tudott újulni művészileg, sőt, még idősebb korában is tartva a lépést a technológiai fejlődéssel és kulturális változásokkal. Nagyszabású koncertek szervezéséről is ismert, melyek látványos fényeffektusok, lézersók és tűzijátékok felhasználásával kerülnek terítékre. Néhány érdekesség vele kapcsolatosan: az édesanyja és nagyszülei által felnevelt Jarre gyerekkorától foglalkozik zenével. Első nagy nemzetközi sikere az 1976-os Oxygen című album volt, amelyet otthoni stúdiójában vettek fel, és amelyet számos kritikus ma is az elektronikus zene meghatározó lemezének tekint, amely kiállta az idő próbáját. 1979-ben a párizsi Concord téren adott koncertjén több mint 1 millió ember vett részt, és akkor, mint a legtöbb nézőt vonzó szabadtéri rendezvény került be a Guinness rekordok könyvébe. Jarre saját rekordját azóta már többször is megdöntötte. Pályafutása során többek között olyan helyeken adott koncerteket, mint az Eiffel-torony, a Gízai piramisok, de emlékezetes a 97-es moszkvai koncertje is, ahol 3,5 millió néző volt jelen, valami elképesztő szám. A 2020-as években a virtuális valóságban is elkezdett koncerteket adni. A 2020-as szilveszteri ottani koncertjét világszerte 75 millió ember követte különböző platformokról. Hát nagyjából 100 millió eladott albumhoz közelít azon lemezek száma, amelyek hozzá kötődnek és gazdára találtak. Jön egy régi dal, amelyet ő is csak feldolgozott, de igazából ő tett népszerűvé. Azóta ez a dal, a Popcorn, a Crazy Froggal, a Dilis Békával is életre kelt. De akkor is, ha Popcorn, akkor számomra ez a dal, a feldolgozások csúcsát keresve, Jean-Michel Jarrehoz kötődik.

Ha tudtam volna, If I Only Knew énekelt az örök ifjú Tom Jones. 9 óra 33 perc van, hétfő, augusztus 24-e. Augusztus utolsó hete még úgy is, hogy azért egy hétfő, egy búcsú hétfő, 31-én, vagyis egy hét múlva még itt marad a nyakunkon, nem mint hogyha panaszkodnánk. Ami pedig az időjárást illeti, hát az a forróság, ami volt a múlt héten, vagy a múlt hétvégén, főleg pénteken, az nem lesz, de azért fázni nem fogunk. A mai és a holnapi napra 28-29 Celsius fokot prognosztizálnak. A holnapi nap második felében, lehet, hogy csak estére, jönnek az esőfelhők, és ha minden igaz, akkor a szerdai nap folyamán azért rendesen fognak áztatni minket. Meglehetősen magas ennek a valószínűsége, 75-85%. Esély van arra, hogy akár akkor a hajnali, vagy a, mit tudom én, talán akár éjjeli órákkal kezdődően a nap folyamán legyen részünk égi áldásban. Ez vissza is vesz a kinti hőmérsékletből, szerdára ugyanis mindössze

23 Celsius fokos csúcsértéket prognosztizálnak a meteorológusok. Innen kapaszkodunk majd vissza, ahogy közeledik a hétvége. Csütörtök 26 fok, péntek 27 és szombaton már 30 Celsius fokkal készül augusztusi zárásra a nyár. És lehet, hogy vasárnap is esni fog az eső, de az még messze van. Reménykedjük, hogy talán nem.

0: like music.
1: Sztár reklám. A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fehér szőlő kilója 6,99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1,39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

Rehab, Michael, Patrick Kelly és Shaggy. Hát őket sem képzeltem, hogy egy dalban fogom ezt a három nevet egyszerre felsorolni, de hát miért ne, ha lehetne. Rebellion. 9 perc választ el 10 órától. A szokás szerint akkor jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei. Közben folytatjuk a Totóval. Stop loving you.

0: Gyergyói zenekar nyerte a Siculus Fesztivált. Rendkívüli parlamenti ülésszak kezdődik. Világbajnokságon birkóztak a Lőrinc testvérek. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Rendkívüli parlamenti ülésszak kezdődik ma, amelynek során augusztus végéig több fontos reformot is el kell fogadni. A szenátus és a képviselőház több az országos helyreállítási terve mérföldköveinek teljesítéséhez szükséges törvénytervezetet vitat meg. A szenátus egyebek mellett a megújuló forrásokból származó, illetve alacsony szén-dioxid kibocsátású hidrogén ipari és közlekedési felhasználásának jogi keretéről tárgyal, ennek elfogadása az országos helyreállítási terv egyik mérföldköve. A képviselőház újra megvitatja a fedhetetlenségi törvényt is, miután az Alkotmánybíróság augusztus 17-én egyes előírásait alaptörvénybe ütközőnek ítélte. Országos közvéleménykutatást indította a Solidaritate Asanitara egészségügyi szakszervezeti szövetség az új közalkalmazott ibértörvény tervezetéről. A felmérésben arra kérik az egészségügyi dolgozókat, hogy a legutóbbi augusztus 20-án közzétett törvényváltozat alapján értékeljék, fizetésük nőne, csökkenne vagy változatlan maradna. A szakszervezet mintegy 60 ezer alkalmazottnak küldte el elektronikus formában az online kérdőívet. Az eredményeket továbbítják a politikai pártoknak, és ezek alapján alakítják ki az álláspontjukat a bértörvény elfogadásáról. A Naked együttes nyerte a 14. Siculus Fesztivál fődíját. A tehetségkutató tegnap este ért véget a Székelyudvarhelyi Városi Parkban. A gyergyói és csíki zenészekből alakult zenekar 3000 eurós fődíjban részesült. A második helyet a Hiding Place szerezte meg, harmadik pedig a Metro Line lett, mindkét együttes 1500 eurós díjat kapott. Több külön díjat is kiosztottak, a Skansen a Sigfestre, a Caravelle a farkaslaki szenes napokra kapott meghívást. A Hetor 500 eurós külön díjat vehetett át, emellett fellépési lehetőséget nyert a csíkszeredai Kludjut Fesztiválon is. A Szlovákiában megrendezett U20-as birkozó világbajnokságon vettek részt a székelyudvarhelyi Lőrinc testvérek. Lőrinc Magor első mérkőzésén 11-1-es győzelmet aratott moldovai ellenfele fölött, ezzel bejutott a legjobb 16 közé, de ezt követően egy grúz versenyzőtől 6-0-ra kapott ki. Lőrinc Balázs a 97 kg-os súlycsoportban egy iráni sportolótól kapott ki. Mivel a továbbjutó birkózók a következő körben kiestek, a két székelyföldi sportoló nem került vigaszágra. Újabb döntetlent játszott a Sepsio SK a labdarúgó szuperligában, tegnap hazai pályán 1-1-et játszott a konstancai Fárullal. A Szentgyörgyiek gólját Bacula Hunor szerezte. A forduló további eredményei: Petrol Újpolyest Rapid 0-2, Aradi Uta Vajdahunyadi Corvinul 0-0, Bukaresti Dinamo Kolozsvári Universitatea 2-1, Krajovai Universitatea FC Voluntárgy 3-1, Kolozsvári CFR FCSB 1-0. Az FK Csíkszereda ma este 7:30-tól az FC Botossány otthonában lép pályára, a fordulót este 9:30-től a Galaci Océlul FC Argyes mérkőzés zárja. Meleg lesz ma egész nap térségünkben, gyenge széljárás várható, a meteorológusok esőt nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Rátaláltam, Vantage és Benjamin Ingrosso dalával nyitottuk a Becker negyedik óráját. Cirota Jenniferrel folytatjuk, megy tovább a délelőtt, miközben ráálltunk augusztus utolsó hetére, utolsó teljes hetére. Kicsit gyere közelebb.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

The Way We Are, Oszko és Emrádalát hallhattuk, 10 óra után járunk 20 perccel. Említettem többször is, hogy az utolsó hetébe lépünk a nyárnak, az augusztusi nyárnak. A hétvége pedig elhozza számunkra a farkaslaki szenes napokat. Meghívottjaink is lesznek, ha minden igaz, akkor szerdán 9 órától jönnek. És itt lesznek a stúdióban. Aztán jön a hétvége, hogy mit hoz? Mondanám, hogy csak a nyár tudja, de ez csak a dal címének a kedvéért tenném, hogy Only Summers Knows. Szerdán többet tudhatunk meg arról, hogy ez a hétvége mit hoz fenn a kalonda tetőn.

Happy és Last on You. 10 óra 31 perc van. A hétvégén összehoztam egy ilyen 48 órás kimenőt Budapestre. Személyes okok persze, de közben láttam a plakátot, hogy a hétvégén éppen zajlik a 2026-os év nyarának utolsó, de talán legnagyobb durrantása a Balaton partján, Zamárdiban. A Zamárdi szabadstrandon. Hát néztem a plakátot, hogy te jó ég, micsoda nevek. Kezdjük csak a magyar élvonallal. Hát Majka is csapata, de ott volt egyébként a Bagosi Brothers Company, a Honey Beast, a Blaha Louisiana, valamint a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Hősök formáció is. Ami pedig a nyitónapot illeti, a nulladik napot, hát az rögtön a nemzetközi élvonalat hozta el a Balaton partjára. A nyitónap programja önmagában felírt egy önálló fesztivállal, hiszen a zenei felhozatal garancia volt az ünnepi hangulatra. A nemzetközi fellépők sorát az ausztrál szupersztár, a trombitás DJ Timmy Trumpet erősítette, de nem ő volt az egyetlen, aki táncra perdítette a közönséget. Zamárdiba érkezett a német DJ-producer Robin Schulz is, valamint a modern nu disco koronázatlan királya, a Purple Disco Machine. A Grammy-díjas producer mesteri érzékkel emeli át a 80-as évek szintipop hangulatát a 21. századi modern színpadokra, és ami érdekesség vele kapcsolatban, hogy a producer évente csupán egyszer lép fel Magyarországon is, idén immár harmadik alkalommal választotta ehhez a Strandfesztivált. Volt ott dopamin, rendesen.

bal és jobb. Nem mindegy. Jankuk és a BTS, illetve Charlie Puth dalát hallhattuk. 3:45-hez közelítünk. Bő két perc alatt ott is leszünk. A reklámoktól pedig Kökény Attila és Rakoncai Viktor dala választ el. Ha újra látlak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad. Három hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: Három hónap edzés, két hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

David Guetta és Rita Ora Big, azaz nagy. 8 perc választál 11 órától. Általában ilyenkor szoktam elbúcsúzni. A héten nem így lesz. Adjunk rá még egy órát. Hadd legyen. Ludi & Co, Mama Radio, 11-kor jöhetnek a hírek is.

0: Gyergyói zenekar nyerte a Sziculusz Fesztivált. Rendkívüli parlamenti ülésszak kezdődik. Világbajnokságon birkóztak a Lőrinc testvérek. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Rendkívüli parlamenti ülésszak kezdődik ma, amelynek során augusztus végéig több fontos reformot is el kell fogadni. A szenátus és a képviselőház több az országos helyreállítási terve mérföldköveinek teljesítéséhez szükséges törvénytervezetet vitat meg. A szenátus egyebek mellett a megújuló forrásokból származó, illetve alacsony szén-dioxid kibocsátású hidrogén ipari és közlekedési felhasználásának jogi keretéről tárgyal, ennek elfogadása az országos helyreállítási terv egyik mérföldköve. A képviselőház újra megvitatja a fedhetetlenségi törvényt is, miután az Alkotmánybíróság augusztus 17-én egyes előírásait alaptörvénybe ütközőnek ítélte. Országos közvéleménykutatást indított a Solidaritate a Sanitare egészségügyi szakszervezeti szövetség az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről. A felmérésben arra kérik az egészségügyi dolgozókat, hogy a legutóbbi augusztus 20-án közzétett törvényváltozat alapján értékeljék, fizetésük nőne, csökkenne vagy változatlan maradna. A szakszervezet mintegy 60 ezer alkalmazottnak küldte el elektronikus formában az online kérdőívet. Az eredményeket továbbítják a politikai pártoknak, és ezek alapján alakítják ki az álláspontjukat a bértörvény elfogadásáról. A Naked együttes nyerte a 14. Sziculusz Fesztivál fődíját. A tehetségkutató tegnap este ért véget a Székelyudvarhelyi Városi Parkban. A gyergyói és csíki zenészekből alakult zenekar 3000 eurós fődíjban részesült. A második helyet a Hiding Place szerezte meg, harmadik pedig a Metro Line lett, mindkét együttes 1500 eurós díjat kapott. Több külön díjat is kiosztottak, a Skanzen a Sigfestre, a Caravelle a Farkaslaki Szenes Napokra kapott meghívást. A Hetor 500 eurós külön díjat vehetett át, emellett fellépési lehetőséget nyert a csíkszeredai Kludjut Fesztiválon is. A Szlovákiában megrendezett U20-as birkozó világbajnokságon vettek részt a székelyudvarhelyi Lőrinc testvérek. Lőrinc Magor első mérkőzésén 11-1-es győzelmet aratott moldovai ellenfele fölött, ezzel bejutott a legjobb 16 közé, de ezt követően egy grúz versenyzőtől 6-0-ra kapott ki. Lőrinc Balázs a 97 kg-os súlycsoportban egy iráni sportolótól kapott ki. Mivel a továbbjutó birkózók a következő körben kiestek, a két székelyföldi sportoló nem került vigaszágra. Újabb döntetlent játszott a Sepsio SK a labdarúgó szuperligában, tegnap hazai pályán 1-1-et játszott a konstancai Fárullal. A szentgyörgyiek gólját Bacula Hunor szerezte. A forduló további eredményei: Petrol Ulpolyest Rapid 0-2, Aradi Uta Vajda Hunyadi Corvinul 0-0, Bukaresti Dinamo Kolozsvári Universitatea 2-1, Krajovai Universitatea FC Voluntárj 3-1, Kolozsvári CFR FCSB 1-0. Az FK Csíkszereda ma este 7:30-tól az FC Botosány otthonában lép pályára, a fordulót este 9:30-től a Galaxy Ocelul FC Argyes mérkőzés zárja. Meleg lesz ma egész nap térségünkben, gyenge széljárás várható, a meteorológusok esőt nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
4: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
7: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
8: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

11 óra után járunk 17 perccel, nem sok maradt hátra már augusztusból, viszont ha eljön a szeptember, hát azért hoz olyasmit, ami most például nincs. Mozifilmeket. Amihez nem is kell túl messzire menni, bárcsak ide kéne menni a szomszédba, de egyelőre még ez nem jött össze, remélhetőleg majd a jövőben. Udvarhelyen is akkor úgy mehetünk moziba, hogy jó, akkor nézzünk valami újdonságot. A Csiki mozi szeptember 8-án nyitja meg kapuit, és ahogy látom, hát valószínűleg, hogy sok film azért a nyári vakáció alatt felgyűlelmet, és ezeket be kell mutatni, mert ugye a vetítések nem szerdán vagy csütörtökön kezdődnek, ahogy régebb volt, már kedden láthatunk új filmet, például Ridley Scottnak az új kutyás filmjét, a Dog Stars-t, de azon a héten megnézhetjük az Odyssey-t, Christopher Nolan új filmjét, amely, hát azért beszéltek róla eleget, mert eléggé vók ízesítésű lett. Biztos, hogy sok aranyszabroskát fog nyerni, majd jövő év tavaszán, ez majd kiderül a díjátadáson. És nézem, még mik vannak itt. Mutiny, Paw Patrol, ja, az új Pókember film, a Brand New Day 3D-ben ráadásul. És jön egy premierként egy romantikus vígjáték is, a One Night Only. Ezzel a dallal is folytatjuk. One Night Only.

Blondish és Nevo Walk Alone, 11 óra után járunk 26 perccel. Na, Sepsi Szentgyörgyön megpróbálkoztak valamivel, ami a parkolási díjat illeti, és nem működött, illetve bevezetnek egy újítást. Ugyanis a parkolási díj a Kovászna megyei megyeszékhelyen jelenleg kizárólag SMS-ben, illetve mobil alkalmazáson keresztül fizethető ki. Ez azonban hamarosan változik, ugyanis az önkormányzat visszavezeti a készpénzes fizetés lehetőségét. A prefektúra is kifogást emelt amiatt, hogy a jelenlegi rendszerben egyáltalán nincs készpénzes fizetési lehetőség, és átiratban kérte az önkormányzatot, hogy vizsgálja meg újból a parkolásra vonatkozó szabályzat törvényességét. Na, ebből lehet akár tanulni is.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.

0: Gyergyói zenekar nyerte a Siculus Fesztivált. Rendkívüli parlamenti ülésszak kezdődik. Világbajnokságon birkóztak a Lőrinc testvérek. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Rendkívüli parlamenti ülésszak kezdődik ma, amelynek során augusztus végéig több fontos reformot is el kell fogadni. A szenátus és a képviselőház több az országos helyreállítási terve mérföldköveinek teljesítéséhez szükséges törvénytervezetet vitat meg. A szenátus egyebek mellett a megújuló forrásokból származó, illetve alacsony szén-dioxid kibocsátású hidrogén ipari és közlekedési felhasználásának jogi keretéről tárgyal, ennek elfogadása az országos helyreállítási terv egyik mérföldköve. A képviselőház újra megvitatja a fedhetetlenségi törvényt is, miután az Alkotmánybíróság augusztus 17-én egyes előírásait alaptörvénybe ütközőnek ítélte. Országos közvéleménykutatást indította a Solidaritate Asanitara egészségügyi szakszervezeti szövetség az új közalkalmazott bértörvény tervezetéről. A felmérésben arra kérik az egészségügyi dolgozókat, hogy a legutóbbi augusztus 20-án közzétett törvényváltozat alapján értékeljék, fizetésük nőne, csökkenne vagy változatlan maradna. A szakszervezet mintegy 60 ezer alkalmazottnak küldte el elektronikus formában az online kérdőívet. Az eredményeket továbbítják a politikai pártoknak, és ezek alapján alakítják ki az álláspontjukat a bértörvény elfogadásáról. A Naked együttes nyerte a 14. Siculus Fesztivál fődíját. A tehetségkutató tegnap este ért véget a Székelyudvarhelyi Városi Parkban. A gyergyói és csíki zenészekből alakult zenekar 3000 eurós fődíjban részesült. A második helyet a Hiding Place szerezte meg, harmadik pedig a Metro Line lett, mindkét együttes 1500 eurós díjat kapott. Több külön díjat is kiosztottak, a Skansen a Sigfestre, a Caravelle a farkaslaki szenes napokra kapott meghívást. A Hetor 500 eurós külön díjat vehetett át, emellett fellépési lehetőséget nyert a csíkszeredai Kludjut Fesztiválon is. A Szlovákiában megrendezett U20-as birkozó világbajnokságon vettek részt a székelyudvarhelyi Lőrinc testvérek. Lőrinc Magor első mérkőzésén 11-1-es győzelmet aratott moldovai ellenfele fölött, ezzel bejutott a legjobb 16 közé, de ezt követően egy grúz versenyzőtől 6-0-ra kapott ki. Lőrinc Balázs a 97 kg-os súlycsoportban egy iráni sportolótól kapott ki. Mivel a továbbjutó birkózók a következő körben kiestek, a két székelyföldi sportoló nem került vigaszágra. Újabb döntetlent játszott a Sepsio SK a labdarúgó szuperligában, tegnap hazai pályán 1-1-et játszott a konstancai Fárullal. A Szentgyörgyiek gólját Bacula Hunor szerezte. A forduló további eredményei: Petrol Újpolyest Rapid 0-2, Aradi Uta Vajdahunyadi Corvinul 0-0, Bukaresti Dinamo Kolozsvári Universitatea 2-1, Krajovai Universitatea FC Voluntárgy 3-1, Kolozsvári CFR FCSB 1-0. Az FK Csíkszereda ma este fél héttől az FC Botossány otthonában lép pályára, a fordulót este fél tíztől a Galaci Océlul FC Argyes mérkőzés zárja. Meleg lesz ma egész nap térségünkben, gyenge széljárás várható, a meteorológusok esőt nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Kevintől. I like music. Star reklám. Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Girosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Eminem és Lose Yourself, 19 perccel járunk 12 óra után, akkor mára és hétkezdésnek részemről ennyit. Holnap is találkozunk a megszokott időben, ha minden jól megy, már reggel 6 órakor, addig is Szász Csaba. További kellemes időtöltést, kellemes délutánt, hétkezdést, holnapig kívánom a legjobbakat. Csá!

0: élet és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió.

0: Gyergyói zenekar nyerte a Siculus Fesztivált. Rendkívüli parlamenti ülésszak kezdődik. Világbajnokságon birkóztak a Lőrinc testvérek. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Rendkívüli parlamenti ülésszak kezdődik ma, amelynek során augusztus végéig több fontos reformot is el kell fogadni. A szenátus és a képviselőház több az országos helyreállítási terve mérföldköveinek teljesítéséhez szükséges törvénytervezetet vitat meg. A szenátus egyebek mellett a megújuló forrásokból származó, illetve alacsony széndioxid kibocsátású hidrogén ipari és közlekedési felhasználásának jogi keretéről tárgyal, ennek elfogadása az országos helyreállítási terv egyik mérföldköve. A képviselőház újra megvitatja a fedhetetlenségi törvényt is, miután az Alkotmánybíróság augusztus 17-én egyes előírásait alaptörvénybe ütközőnek ítélte. Országos közvéleménykutatást indította a Solidaritate a Sanitare egészségügyi szakszervezeti szövetség az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről. A felmérésben arra kérik az egészségügyi dolgozókat, hogy a legutóbbi augusztus 20-án közzétett törvényváltozat alapján értékeljék, fizetésük nőne, csökkenne vagy változatlan maradna. A szakszervezet mintegy 60 ezer alkalmazottnak küldte el elektronikus formában az online kérdőívet. Az eredményeket továbbítják a politikai pártoknak, és ezek alapján alakítják ki az álláspontjukat a bértörvény elfogadásáról. A Naked együttes nyerte a 14. Siculus Fesztivál fődíját. A tehetségkutató tegnap este ért véget a Székelyudvarhelyi Városi Parkban. A gyergyói és csíki zenészekből alakult zenekar 3000 eurós fődíjban részesült. A második helyet a Hiding Place szerezte meg, harmadik pedig a Metro Line lett, mindkét együttes 1500 eurós díjat kapott. Több külön díjat is kiosztottak, a Skanzen a Sigfestre, a Caravel a Farkaslaki Szenes Napokra kapott meghívást. A Hetor 500 eurós külön díjat vehetett át, emellett fellépési lehetőséget nyert a csíkszeredai Kludjut Fesztiválon is. A Szlovákiában megrendezett U20-as birkozó világbajnokságon vettek részt a székelyudvarhelyi Lőrinc testvérek. Lőrinc Magor első mérkőzésén 11-1-es győzelmet aratott moldovai ellenfele fölött, ezzel bejutott a legjobb 16 közé, de ezt követően egy grúz versenyzőtől 6-0-ra kapott ki. Lőrinc Balázs a 97 kg-os súlycsoportban egy iráni sportolótól kapott ki. Mivel a továbbjutó birkózók a következő körben kiestek, a két székelyföldi sportoló nem került vigaszágra. Újabb döntetlent játszott a Sepsio SK a labdarúgó szuperligában, tegnap hazai pályán 1-1-et játszott a konstancai Fárullal. A szentgyörgyiek gólját Bacula Hunor szerezte. A forduló további eredményei: Petrol Újpest Rapid 0-2, Aradi Uta Vajdahunyadi Corvinul 0-0, Bukaresti Dinamo Kolozsvári Universitatea 2-1, Krajovai Universitatea FC Voluntár 3-1, Kolozsvári CFR FCSB 1-0. Az FK Csíkszereda ma este 7:30-tól az FC Botosány otthonában lép pályára, a fordulót este 9:30-től a Galaxy Ocelul FC Argyes mérkőzés zárja. Meleg lesz ma egész nap térségünkben, gyenge széljárás várható, a meteorológusok esőt nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Jelen, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
9: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
1: Közérdekű hirdetés következik.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: virágot. Úgyhogy ha strandra mentek, akkor mindenféleképpen fogyasszatok sok-sok vizet. A másik fontos dolog a napvédelem, de ezt szerintem mindenki tudja, a déli órákban különösen erős az UV sugárzás, ezért ilyenkor jó, hogyha egy kicsit árnyékba húzódunk. A naptej használata pedig nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is fontos, hiszen a leégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon sem tesz jót a bőrünknek. Ha vízbe megyünk, akkor mindig figyeljünk arra is, hogy ne egy kiadós ebéd után ugorjunk azonnal a hűvös vízbe, mert a szakemberek szerint a fokozatosság ilyenkor sokat számít. Tehát eddig milyen szabályok vannak? Ha strandolunk, ha fürdünk, akkor fogyasszunk sok-sok vizet. A napvédelem az egyik legfontosabb, tehát kenjük folyamatosan magunkat, főleg a déli órákba húzódjunk árnyékba, és teli hassal egy jó kiadós ebéd után ne ugorjunk azonnal a vízbe. És hát persze a strand nem csak a fürdésről szól, egy jó könyv, egy baráti beszélgetés, vagy egy finom fagylalt ugyanúgy hozzátartozik a nyári élményekhez, azért is szeretjük, imádjuk a strandot. Érdemes tehát vigyázni magunkra, hogy a strandolásból csak a kellemes emlékek maradjanak meg, hiszen a nyár arra való, hogy feltöltődjünk, kikapcsolódjunk, és még jól is érezzük magunkat, akár a Sztár Rádió társaságában.
1: Hangulat és stílus.
2: Ez a Sztár Rádió.
3: Nálunk nincs vakáció.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a Héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszpakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk színt az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
7: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.

0: Befejezik a Tompa László utcát, kerékpárút lesz a Küküllő partján. Érmeket nyertek a triatlonozók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Augusztusban várhatóan nem indul újra a csernavodai atomerőmű egyik leállított reaktora sem. A létesítményben rendkívüli vízügyi beavatkozásokkal próbálnak több vizet juttatni a Dunából, de a jelenlegi előrejelzések szerint a hónap végéig sem emelkedik megfelelő szintre a folyó vízállása. Az egyes reaktort július 28-án, a kettes reaktort pedig augusztus 13-án állították le. A két reaktor együttesen több mint 1400 megawattos kapacitású, kiesésük pedig Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét érinti. A héten befejeződik a Tompa László utca felújítása Székelyudvarhelyen. Szakács Pál István polgármester közlése szerint az Eötvös József utcában a kockakövezés elérte a Bethlen Gábor utcát, hamarosan elkészül a járda, és az új lámpatestek is megérkeznek. A Bethlen Gábor utcában már megkezdődött a vízvezeték cseréje, a munkálatok pedig ezen a héten felgyorsulnak. A polgármester arra figyelmeztetett, hogy nehéz ősz vár a belvárosi közlekedésre. A cél ugyanakkor az, hogy az idén befejezzék a mobilitási projektet. Új kerékpárút, gyalogos sétányok, zöld felületek és közösségi terek létesülnek Székelyudvarhelyen, a Városi Parktól a Budvár utcáig, a Nagyküküllő partjának rendezését célzó beruházás részeként. A fejlesztés célja egy élhetőbb, zöldebb és vonzóbb városi környezet kialakítása, a projekt 2028. júliusáig valósul meg. Értéke 5,19 millió lej, amelyből 4,12 millió lej Európai Uniós támogatás. 3,2 hektár területen több mint 17 ezer négyzetméteren füvesítenek, 26 fát, 39 cserjét ültetnek. Emellett padokat, hulladékgyűjtőket és kerékpártárolókat is elhelyeznek. Több versenyen is eredményesen szerepeltek az Udvarhely Triatlon Klub sportolói a hétvégén. A klub 12 versenyzővel vett részt az Arad melletti Gyorokon rendezett proaktív triatlonon, további 13 sportoló pedig a TBT rész hegyi kerékpáros viadalon állt rajthoz. Buti Barnabás megnyerte a 8-10 évesek versenyét, míg ugyanebben a korosztályban Vajda Adrien bronzérmet szerzett. A TBT részen Kakasi Dorka korosztálya legjobbjának bizonyult, a 9-10 éves lányoknál György Flóra Petra második lett. A felnőttek 78 kilométeres távján Balázsi Lóránt a harmadik helyen végzett. Győzelemmel kezdte a női labdarúgó szuperliga új idényét az FK Csíkszereda. Kollár Péter együttese Besztercén aratott 4-2-es győzelmet az alapszakasz első fordulójában. A bajnoki ezüstérmes csíki csapatra szerdán már nemzetközi mérkőzés vár, romániai idő szerint este 8:30-tól a 20-szoros izlandi bajnok Breida Blik vendége lesz, a találkozó az UEFA női Európa Kupa első selejtező körének első mérkőzése. Napsütéses idő lesz ma délután is, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtő.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Nem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsafont.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Tartson lépést a világgal, utazzon a Transptourral.
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nyári témák Erikával. Ez itt a Sztár Rádió és a legnagyobb slágerek változatosan. Nyár van, és hát nyilván, hogyha nyár van, akkor mi is kívánjuk azt, hogy közben pihengessünk a sok-sok munka alatt. De miért fontos a délutáni pihenés, ezt a témát fogjuk boncolgatni a következő percekben. A nyári napok azért, valljuk be őszintén, hogy sokszor tele vannak programokkal. Ott van a programként a strandolás, a kirándulás, a munka, az intéznivalók, a futnivalók. Hát ilyenkor különösen jól tud esni egy rövid délutáni pihenés. És még akkor is, hogyha nem alszunk el teljesen. Sokan úgy gondolják, hogy a pihenés csak az éjszakai alvásról szól, pedig a szervezet napközben is igényli bizony a lassítást. Egy 10-20 perces csendes leállás már sokat segíthet abban, hogy újra frissebbnek érezhessük magunkat. Én például 20 percet szoktam aludni délutánonként, egy szakember szerint. Azt mondják, aki 20 percet alszik, az megfelel körülbelül 8 óra alvásnak. És a nagy melegben a testünk is jobban elfárad, ilyenkor a délutáni pihenés igazából nem is lustaság, hanem egyfajta természetes regenerálódás. És nem véletlen, hogy sok déli országban a mai napig szokás a siesta. Milyen jó lenne, ha itt is bevezetnék Romániában, hogy a délutáni műszak alatt mindenki egy fél órát siestázhat és pihenhet. A rövid pihenő csökkentheti a fáradtságérzetet, javíthatja a koncentrációt, és még a hangulatunkon is segíthet. És nem kell feltétlenül alvásra gondolni, elég, hogyha leülünk egy árnyékos helyre, elcsendesedünk, vagy csak becsukjuk a szemünket pár perc erejéig. Mi a legfontosabb, hogy ilyenkor ne érezzünk bűntudatot. A pihenés nem elvesztegetett idő, hanem befektetés a nap további részébe. Akkor sokkal energikusabbak leszünk majd este fele, ki tudja. És talán ez a nyári délutánok egyik titka is, hogyha néha megállunk egy pillanatra, utána minden sokkal könnyebbnek tűnik. Akár egy újabb strandolás, akár egy esti séta, görkorizás, biciklizés, vagy épp egy beszélgetés, grillezés a teraszon a barátokkal, családtagokkal, és hát akkor miért ne férne bele a pihenés is a nyári napokba? Sőt, a nyári napokba sok-sok jó zene is belefér itt a Sztár Rádióban.
1: Hangulat és stílus. Kedvenc rádiójában ez a Sztár Rádió.
2: Sztár Rádió. Hallgass ránk és hallgass minket. Sztár Rádió.

0: Are you ready?
1: Hold on. Okay, ready.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstumf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt. A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
5: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
4: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
5: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
4: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
5: Fitfil nyár.
4: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Add nagy viakolor, minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.

0: Befejezik a Tompa László utcát, kerékpárút lesz a Küküllő partján. Érmeket nyertek a triatlonozók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Augusztusban várhatóan nem indul újra a csernavodai atomerőmű egyik leállított reaktora sem. A létesítményben rendkívüli vízügyi beavatkozásokkal próbálnak több vizet juttatni a Dunából, de a jelenlegi előrejelzések szerint a hónap végéig sem emelkedik megfelelő szintre a folyó vízállása, az egyes reaktort július 28-án, a kettes reaktort pedig augusztus 13-án állították le. A két reaktor együttesen több mint 1400 megawattos kapacitású, kiesésük pedig Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét érinti. A héten befejeződik a Tompa László utca felújítása Székelyudvarhelyen. Szakács Pál István polgármester közlése szerint az Eötvös József utcában a kockakövezés elérte a Bethlen Gábor utcát, hamarosan elkészül a járda, és az új lámpatestek is megérkeznek. A Bethlen Gábor utcában már megkezdődött a vízvezeték cseréje, a munkálatok pedig ezen a héten felgyorsulnak. A polgármester arra figyelmeztetett, hogy nehéz ősz vár a belvárosi közlekedésre. A cél ugyanakkor az, hogy az idén befejezzék a mobilitási projektet. Új kerékpárút, gyalogos sétányok, zöld felületek és közösségi terek létesülnek Székelyudvarhelyen, a Városi Parktól a Budvár utcáig, a Nagyküküllő partjának rendezését célzó beruházás részeként. A fejlesztés célja egy élhetőbb, zöldebb és vonzóbb városi környezet kialakítása, a projekt 2028. júliusáig valósul meg. Értéke 5,19 millió lej, amelyből 4,12 millió lej Európai Uniós támogatás. 3,2 hektár területen több mint 17 ezer négyzetméteren füvesítenek, 26 fát, 39 cserjét ültetnek. Emellett padokat, hulladékgyűjtőket és kerékpártárolókat is elhelyeznek. Több versenyen is eredményesen szerepeltek az Udvarhely Triatlon Klub sportolói a hétvégén. A klub 12 versenyzővel vett részt az Arad melletti Gyorokon rendezett proaktív triatlonon, további 13 sportoló pedig a TBT rész hegyi kerékpáros viadalon állt rajthoz. Buti Barnabás megnyerte a 8-10 évesek versenyét, míg ugyanebben a korosztályban Vajda Adrien bronzérmet szerzett. A TBT részen Kakasi Dorka korosztálya legjobbjának bizonyult, a 9-10 éves lányoknál György Flóra Petra második lett. A felnőttek 78 kilométeres távján Balázsi Lóránt a harmadik helyen végzett. Győzelemmel kezdte a női labdarúgó szuperliga új idényét az FK Csíkszereda. Kollár Péter együttese Besztercén aratott 4-2-es győzelmet az alapszakasz első fordulójában. A bajnoki ezüstérmes csíki csapatra szerdán már nemzetközi mérkőzés vár, romániai idő szerint este 8:30-tól a 20-szoros izlandi bajnok Breiða Blik vendége lesz, a találkozó az UEFA női Európa kupa első selejtező körének első mérkőzése. Napsütéses idő lesz ma délután is, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőr.
3: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csap le a cső nélküli sertésnyakkarajra 100 gramonként 1,99 baniért. Az 1,8 literes Zuzu fogyasztási tejre 9,49 baniért. És a 350 grammos kombinó paradicsomszószra tésztához 6,59 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
5: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
4: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
5: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
6: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
7: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
8: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
9: Pizza.
10: Ham.
9: Burger.
10: Ham.
9: Napi menü.
10: Ham.
9: Gyrosz.
10: Ham.
9: Éhes vagy?
10: Ham.
11: Kattalj rá a kajára.
12: Szia, drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát, és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
13: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
14: Közérdekű hirdetés következik.
15: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
14: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám. A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt. A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
5: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
4: Igen, jól hallottad. Három hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
5: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
4: Három hónap edzés, két hónap áráért.
5: Fitfil nyár.
4: Csak augusztusban. Már a Fitfil Sport és Wellness Club.
6: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
1: A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fehér szőlő kilója 6,99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1,39 bani. Lidl, 15 éve, igazán

0: Befejezik a Tompa László utcát, kerékpárút lesz a Küküllő partján, érmeket nyertek a triatlonozók, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Augusztusban várhatóan nem indul újra a csernavodai atomerőmű egyik leállított reaktora sem. A létesítményben rendkívüli vízügyi beavatkozásokkal próbálnak több vizet juttatni a Dunából, de a jelenlegi előrejelzések szerint a hónap végéig sem emelkedik megfelelő szintre a folyó vízállása, az egyes reaktort július 28-án, a kettes reaktort pedig augusztus 13-án állították le. A két reaktor együttesen több mint 1400 megawattos kapacitású, kiesésük pedig Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét érinti. A héten befejeződik a Tompa László utca felújítása Székelyudvarhelyen. Szakács Pál István polgármester közlése szerint az Eötvös József utcában a kockakövezés elérte a Bethlen Gábor utcát, hamarosan elkészül a járda, és az új lámpatestek is megérkeznek. A Bethlen Gábor utcában már megkezdődött a vízvezeték cseréje, a munkálatok pedig ezen a héten felgyorsulnak. A polgármester arra figyelmeztetett, hogy nehéz ősz vár a belvárosi közlekedésre. A cél ugyanakkor az, hogy az idén befejezzék a mobilitási projektet. Új kerékpárút, gyalogos sétányok, zöld felületek és közösségi terek létesülnek Székelyudvarhelyen, a Városi Parktól a Budvár utcáig, a Nagyküküllő partjának rendezését célzó beruházás részeként. A fejlesztés célja egy élhetőbb, zöldebb és vonzóbb városi környezet kialakítása, a projekt 2028. júliusáig valósul meg. Értéke 5,19 millió lej, amelyből 4,12 millió lej Európai Uniós támogatás. 3,2 hektár területen több mint 17 ezer négyzetméteren füvesítenek, 26 fát, 39 cserjét ültetnek. Emellett padokat, hulladékgyűjtőket és kerékpártárolókat is elhelyeznek. Több versenyen is eredményesen szerepeltek az Udvarhely Triatlon Klub sportolói a hétvégén. A klub 12 versenyzővel vett részt az Arad melletti Gyorokon rendezett proaktív triatlonon, további 13 sportoló pedig a TBT rész hegyi kerékpáros viadalon állt rajthoz. Buti Barnabás megnyerte a 8-10 évesek versenyét, míg ugyanebben a korosztályban Vajda Adrien bronzérmet szerzett. A TBT részen Kakasi Dorka korosztálya legjobbjának bizonyult, a 9-10 éves lányoknál György Flóra Petra második lett. A felnőttek 78 kilométeres távján Balázsi Lóránt a harmadik helyen végzett. Győzelemmel kezdte a női labdarúgó szuperliga új idényét az FK Csíkszereda. Kollár Péter együttese Besztercén aratott 4-2-es győzelmet az alapszakasz első fordulójában. A bajnoki ezüstérmes csíki csapatra szerdán már nemzetközi mérkőzés vár, romániai idő szerint este 8:30-tól a 20-szoros izlandi bajnok Breida Blik vendége lesz, a találkozó az UEFA női Európa kupa első selejtező körének első mérkőzése. Napsütéses idő lesz ma délután is, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csap le a cső nélküli sertésnyakkal rajra 100 gramonként 1,99 baniért. Az 1,8 literes Zuzu fogyasztási tejre 9,49 baniért. És a 350 grammos kombinó paradicsom szószra tésztához 6,59 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
6: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
5: Épp a héra új színeit nézegetem.
6: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
5: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
6: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
5: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben a magvas fehér szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1 lej 39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
8: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Running back.
1: I like music.
2: Sztár reklám. A természet azt teszi, amit akar.
3: Yes!
2: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

Már történt biztos veled, hogy felhúzott magas szár uzokniban, alvás közben az ő nevét köhögted. Kimondhatatlan fájdalom, ez egy zokniban.

0: Befejezik a Tompa László utcát. Kerékpárút lesz a Küküllő partján. Érmeket nyertek a triatlonozók. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Augusztusban várhatóan nem indul újra a csernavodai atomerőmű egyik leállított reaktora sem. A létesítményben rendkívüli vízügyi beavatkozásokkal próbálnak több vizet juttatni a Dunából, de a jelenlegi előrejelzések szerint a hónap végéig sem emelkedik megfelelő szintre a folyó vízállása. Az egyes reaktort július 28-án, a kettes reaktort pedig augusztus 13-án állították le. A két reaktor együttesen több mint 1400 megawattos kapacitású, kiesésük pedig Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét érinti. A héten befejeződik a Tompa László utca felújítása Székelyudvarhelyen. Szakács Pál István polgármester közlése szerint az Eötvös József utcában a kockakövezés elérte a Bethlen Gábor utcát, hamarosan elkészül a járda, és az új lámpatestek is megérkeznek. A Bethlen Gábor utcában már megkezdődött a vízvezeték cseréje, a munkálatok pedig ezen a héten felgyorsulnak. A polgármester arra figyelmeztetett, hogy nehéz ősz vár a belvárosi közlekedésre. A cél ugyanakkor az, hogy az idén befejezzék a mobilitási projektet. Új kerékpárút, gyalogos sétányok, zöld felületek és közösségi terek létesülnek Székelyudvarhelyen, a Városi Parktól a Budvár utcáig, a Nagyküküllő partjának rendezését célzó beruházás részeként. A fejlesztés célja egy élhetőbb, zöldebb és vonzóbb városi környezet kialakítása, a projekt 2028. júliusáig valósul meg. Értéke 5,19 millió lej, amelyből 4,12 millió lej Európai Uniós támogatás. 3,2 hektár területen több mint 17 ezer négyzetméteren füvesítenek, 26 fát, 39 cserjét ültetnek. Emellett padokat, hulladékgyűjtőket és kerékpártárolókat is elhelyeznek. Több versenyen is eredményesen szerepeltek az Udvarhely Triatlon Klub sportolói a hétvégén. A klub 12 versenyzővel vett részt az Arad melletti Gyorokon rendezett proaktív triatlonon, további 13 sportoló pedig a TBT rész hegyi kerékpáros viadalon állt rajthoz. Buti Barnabás megnyerte a 8-10 évesek versenyét, míg ugyanebben a korosztályban Vajda Adrien bronzérmet szerzett. A TBT részen Kakasi Dorka korosztálya legjobbjának bizonyult, a 9-10 éves lányoknál György Flóra Petra második lett. A felnőttek 78 kilométeres távján Balázsi Loránt a harmadik helyen végzett. Győzelemmel kezdte a női labdarúgó szuperliga új idényét az FK Csíkszereda. Kollár Péter együttese Besztercén aratott 4-2-es győzelmet az alapszakasz első fordulójában. A bajnoki ezüstérmes csíki csapatra szerdán már nemzetközi mérkőzés vár, romániai idő szerint este 8:30-tól a 20-szoros izlandi bajnok Breiðablik Blik vendége lesz, a találkozó az UEFA Női Európa Kupa első selejtező körének első mérkőzése. Napsütéses idő lesz ma délután is, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Jelen, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen Falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a Héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, Udvarhelyi, Gyergyói és Szovátai áruházakban.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
5: Egész augusztusban 2 hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
4: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
5: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
4: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
5: Fitfil nyár.
4: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
4: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
2: Iker Automoso és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automoso és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automoso és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás keresztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.

0: lemezfejlesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csakis a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
7: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
6: Épp a héra új színeit nézegetem.
7: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
6: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
7: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
6: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
8: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
11: Reklámot hallottak.
12: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Sztárreklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
2: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenesnapok 3 nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finomfalatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: like music. Star reklám.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya Eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
6: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
5: Épp a héra új színeit nézegetem.
6: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
5: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
6: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
5: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
11: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Star reklám.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban.
1: Want it?
0: Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk.
1: Wait.
0: Miénk a nyár? Sztár Rádió.